0: Asyik FM.
1: Asyik
2: FM.
3: Asyik FM.
4: Asyik FM.
5: Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM. Moi Nong Moi.